0: oszć, éjjel zakszkőm, éj, oszć, éjjel zakszkőm, éj, oszť, éjjel zakszkőm, éj.
1: Sige, hogy vagyunk, per ma lérgisek skinimie, val, ma lesz, fú.
2: Radio Kamil.
3: De Karnavalsradio, me olstris DNA.